0: Akár pár másodpercre.
1: But heart is doing its duty.
0: De a szív végzi a munkáját.
1: Similarly, if we think that today I will not practice.
0: Ugyanígy, ha azt gondoljuk, hogy ma nem gyakorolok.
1: I have somewhere to meet the friends, this and that.
0: Itt vagy ott barátokkal találkozom.
1: It's only one day, nothing.
0: Hát csak egy napról van szó, az semmi.
1: After 2 days, again something happens.
0: Két nap múlva megint történik valami.
1: So we don't practice again.
0: Megint nem gyakoroltunk.
1: So that means that not doing regular, we miss a lot.
0: A nem rendszerességgel sokat veszítünk.
1: And sometimes that mala breaks.
0: És néha ez a mála eltörik.
1: Because if you did not practice longer.
0: Mert sokáig nem gyakoroltad.
1: Practice is better, much more than only theory.
0: A gyakorlás sokkal jobb, mint csak az elmélet.
1: So we begin with great interest.
0: Nagy érdeklődéssel kezdjük.
1: Very curious.
0: Kíváncsian.
1: And we are very happy about it.
0: És nagyon örülünk neki.
1: But slowly, slowly it goes down.
0: Aztán lassan ez lemegy.
1: Some sits in front of the television.
0: Valaki a tévé előtt ül.
1: They will see more television than practicing.
0: Többet tévézik, mint gyakorol.
1: So it means you have lost your spiritual development.
0: Azt jelenti, hogy elveszítetted spirituális fejlődésedet.
1: Don't blame God.
0: Ne Istent hibáztasd.
1: Don't blame your teacher.
0: Ne az oktatódat hibáztasd.
1: And don't blame your Gurudev.
0: És ne Gurudevádat hibáztasd.
1: Then you said, oh, I have my Gurudev, but he doesn't help me, I'm ill.
0: Azt mondtad, hogy van Gurudevám, de...
1: You see, Guru Kripa and practicing, this together.
0: Tudod, a Guru Kripa és a te gyakorlásod, az a kettő számít együtt.
1: No one will give you without anything.
0: Senki nem fog neked adni a saját jelenléted nélkül.
1: We need that devotion.
0: Ez kell a te odaadásod.
1: We need that feelings.
0: A te érzelmed.
1: And our heart is all the time aware, should be aware about it.
0: A szívünk mindig legyen ennek tudatában.
1: So what our beloved Gurudev said,
0: amit szeretett Gurudevánk mondott.
1: Svaso, svas apka sumiran. Svaso, svas apka. And then?
0: Hogy van tovább?
1: What is the next?
0: Hogy van tovább?
1: If you speak, then speak loud.
0: Hangosan mond, ha mondod.
1: You see, someone remembers.
0: Tudod, valaki tudja.
1: Svaso, svaso, japka, sumira. Svaso, svas means as each breath, inhalation and exhalation.
0: Svaso, svas, mindenbe és kilégzés.
1: Ascending and descending breath.
0: Emelkedés, süllyedő légzés, tudat.
1: While inhaling and while exhaling.
0: Míg belégzel és kilégzel.
1: Svaso, svas. Inhalation and exhalation.
0: Be és kilégzés.
1: Apka hi sumerana. O Mahaprabhuji, on my each and every breath, I repeat and remember

0: thy name.
1: Ó, ma Prabhuji, minden lélegzetemmel a te nevedet is.
0: Even I am sleeping.
1: Még akkor is halszom.
0: Even I am giving a lecture.
1: Még ha előadást tartok.
0: Walking.
1: Sétálok.
0: Anywhere.
1: Bárhova.
0: My

0: very pleasant.
1: Ez édes és nagyon kellemes.
0: For the kusangi.
1: A kusangik számára.
0: But satsangi immediately will purify everything.
1: De a satsangi azonnal megtisztít mindent.
0: And said, stop.
1: És azt mondja, hogy álljatok
0: meg. Let's have a satsang.
1: És tartsunk satsangot.
0: So satsang is like a bunch of energy.
1: Satsang energiaköteg.
0: Lucky are they, at least once a week.
1: Szerencsések azok, akik egy héten legalább egyszer.
0: Manasab khoyore kusangyo kesang. Gyan, dhyan, bhakti sab khoi. Or chal rayo kudhang. Gyana, dhyana, bhakti. Everything you lost.
1: Gyanat, a gyanat és a baktit mindet elveszítetted.
0: Chal rayo kudhang. And now you are walking in not in good way.
1: És most nem jó irányban jársz.
0: Your behavior is not good way.
1: Nem jó a viselkedésed így.
0: You know the horse needs always training.
1: Tudod, a lónak állandóan képzés kell.
0: Which walk the horse should have.
1: Hogy hogyan járjon.
0: Everything all remains in the training.
1: Minden a képzésen múlik.
0: Otherwise you lose it everything.
1: Különben mindent elveszítesz.
0: So the satsang is ocean of the nectar.
1: A satsang a nektár óceánja.
0: We are bathing in that.
1: Ebben fürdünk.
0: And that purifying the negative energy.
1: Ez megtisztítja a negatív energiákat.
0: So if you don't go to the satsang,
1: ha nem jársz satsangra,
0: may you can meditate.
1: Akkor meditálhatsz.
0: Time to time, sometimes.
1: Időről időre, néha.
0: And you know, we have such a beautiful that kriya.
1: És van ez a csodálatos kriyánk.
0: Which has to be practiced.
1: Amit gyakorolni kell.
0: There is a guru kripa.
1: Abban van a guru kripa.
0: If you practice just and you have no devotion,
1: ha gyakorlod, de nincs
0: and no satsang and sadhana,
1: és nem jársz satsangra, és nem
0: your kriya also will not function.
1: A kriyát sem fog működni.
0: When you get kriya,
1: amikor kapsz kriyát,
0: how much I explained you?
1: Hogy elmagyaráztam
0: neked? How many rules we give?
1: Mennyi szabályt fűztem
0: hozzá? And how many times you promised?
1: Hányszor megígérted?
0: And where is that?
1: És az hol van?
0: So that is, no one is to be blamed.
1: Senkire ne kend rá, ne hibáztass.
0: It's own mistake.
1: Ez a saját hibád.
0: So continuity is that. It's step by step.
1: Folytonosság a lényeg, lépésről lépésre.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: Stone by stone.
1: Körről körre.
0: That's it.
1: Ez az.
0: So, in that way,
1: ezen a módon,
0: in the whole world,
1: az egész világon,
0: yoga in daily life is practiced.
1: A yoga mindennapi életben rendszer gyakorolja.
0: And is practiced in million of people.
1: Milliónyi ember.
0: And must not be that always they are here.
1: És nem kell állandóan jelen lenniük.
0: They practice alone their home.
1: Otthon gyakorolnak.
0: They teach further.
1: Oktatják.
0: This is like a huge banyan tree.
1: Ez egy hatalmas banyanfa.
0: Branches have covered the whole globe.
1: És az ágai befették az egész földet.
0: And they are having benefit.
1: És ők előnyt szereznek általa.
0: Of physical, mental, social, spiritual development through yoga in daily life.
1: Fizikai, mentális, társadalmi és spirituális fejlődést a yoga mindennapi életben által.
0: We had our World Peace Council.
1: Van a világbéke tanácsunk.
0: Last weekend.
1: Múlt hétvégén.
0: A conference in Prague.
1: Konferenciát tartottunk Prágában.
0: It's a beautiful hall.
1: Csodálatos teremben.
0: Lucerna.
1: A Lucernában.
0: So people around the world who saw that through webcast.
1: Világon mindenki látta webcaston keresztül.
0: They were admiring only the hall, how beautiful it is.
1: Mindenki a termet csodálta, hogy milyen szép.
0: They didn't concentrate what the speaker were saying.
1: Senki nem azt figyelte, hogy ki mit mond.
0: But the hall.
1: Mindenki nézte, milyen csodás a terem.
0: harmonies.
1: Hogy milyen harmonikus.
0: And what they call pin silent.
1: És néma csönd volt.
0: It was so silent.
1: Olyan csöndes volt.
0: Every speakers enjoyed.
1: Minden beszélő élvezte.
0: And they were very very good speakers.
1: Nagyon jó előadóink voltak.
0: It was very very successful, very nice conference.
1: Nagyon sikeres, nagyon jó konferencia volt.
0: The conference, Sri Swami Madhavananda World Peace Council.
1: Sri Swami Madhavananda Világbéke Tanács.
0: Which is the NGO at the United Nations.
1: Az ENSZ konzultatív státuszban lévő civil szervezetünk.
0: Now this is not that we like to make a conference.
1: Nem arról szól, hogy mi szeretünk konferenciákat szervezni.
0: It is the token of our thankfulness.
1: Hanem ez a hálánk jelképe.
0: To our Gurudev, Holy Guruji.
1: A Gurudevánk Holy Guruji irányába.
0: To bring his knowledge, his glory, his blessing.
1: A tudását, dicsőségét és az áldását elhozzuk.
0: And so, honor to our Holy Guruji, these conferences.
1: Úgyhogy ezeket a konferenciákat Holy Guruji tiszteletére szervezzük.
0: It's not a political conference.
1: És nem politikai tartalmú konferencia.
0: And it is called World Peace Council.
1: Hanem világbéke tanácsnak hívjuk.
0: And we had this morning about peace.
1: Ma reggel a békéről beszéltünk.
0: From the Indian Embassy, the attaché of the culture came.
1: Itt volt az indiai nagykövetség kulturális attaséja.
0: And Rabata spoke nearly 1 hour about culture.
1: Majdnem egy órát beszéltem a kultúráról.
0: That chapter we should write.
1: Ezt a fejezetet le kellene írnunk.
0: It is a culture which can bring the peace.
1: A kultúra tudja elhozni a békét.
0: Where the real culture is.
1: Ahol a valós kultúra jelen van.
0: There's no fighting.
1: Ott nincs harc.
0: No dualities.
1: Nincs kettősség.
0: No wars.
1: Nincs háború.
0: There's a harmony, peace, understanding, tolerance, love, etc., etc.
1: Harmónia, béke, tolerancia, megértés és szeretet van, stb.
0: That means the culture.
1: Ez a kultúra.
0: And so, but Holy Guruji's bhajans.
1: Holy Guruji bhajanjai.
0: And Lilamrit.
1: És a Lilamrit.
0: And Holy Guruji's lectures.
1: Holy Guruji előadásai.
0: Unfortunately, many we did not record.
1: Sajnos sokat nem rögzítettünk.
0: And some was in the cassettes.
1: És volt, ami kazettán volt.
0: And those cassettes, they chemically they are not anymore working.
1: És vegyileg egyszerűen már nem működnek ezek a kazetták.
0: But it is his blessing.
1: De az ő áldása az.
0: Who brought you to Holy Guruji?
1: Ki hozott téged Holy Gurujihoz?
0: I brought to Holy Guruji.
1: Én.
0: But who brought to Mahaprabhuji?
1: De Mahaprabhujihoz ki hozott?
0: Holy Guruji brought to Mahaprabhuji.
1: Holy Guruji.
0: And who brought us to the Devpuriji?
1: És ki visz minket Devpurijihoz?
0: Is a Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji.
0: And now who brought us to the Alakpuriji?
1: És Alakpurijihoz ki?
0: Is Devpuriji.
1: Devpuriji.
0: So step by step,
1: lépésről lépésre,
0: we came to the Satyuga, this beginning of this Manvantra.
1: Eljutottunk a Szatya jogához, ennek a van mantrának a kezdetéhez.
0: That time was the Alakpuriji.
1: Akkor volt Alakpuriji.
0: Day by day we get more and more information.
1: Napról napra egyre több információt kapunk.
0: About the presence of Alakpuriji.
1: Alakpuriji jelenlétéről.
0: And that only lucky are we that we are belonging and we found our roots of our spirituality.
1: Szerencsések vagyunk, hogy van hova tartozásunk és megtaláltunk spiritualitásunk gyökereit.
0: That is the Siddhapitha.
1: És ez a Siddhapitha.
0: And now I brought this Siddhapitha in Rajasthan.
1: És elvittem a Siddhapithát most a Rajasthanban.
0: And we are preparing beautiful ashram, new more.
1: És csodálatos új ashram épül ott.
0: So you will say Swamiji is only building ashrams.
1: Azt mondjátok most, hogy Swamiji állandóan ashramokat épít.
0: It's better to build the ashram than the slaughterhouse.
1: Sokkal jobb ashramot építeni, mint vágóhidat.
0: And so, Holy Gurujis, you should write something about Holy Guruji.
1: Holy Guruji-ról írnotok kellene valamit.
0: And we will acknowledge in next conference.
1: A következő konferencián ezt elismerjük.
0: And I'm trying to make an award for that, who is the best writer who writes about Guruji.
1: A legjobb írónak, aki Holy Guruji-ről ír, díjat fogok adni.
0: That one will be who will get that kind of the award.
1: Tehát valamilyen díjat fog kapni.
0: It's Guruji's teaching. It's not me who is talking, it's Guruji talking within me.
1: Guruji tanítása, nem én beszélek, Guruji beszél bennem.
0: And so I feel that if not complete, then at least 1% I can share my devotion to the whole world who was my Gurudev.
1: És hogyha nem is teljesen, de legalább az odaadásom 1%-át meg tudom osztani a világgal, hogy ki volt az én Gurudevám.
0: It is disciple's main duty.
1: Ez a tanítvány fő kötelessége.
0: As much as you develop the devotion, that much far you go towards the spirituality and to higher consciousness.
1: Minél nagyobb a spiritualitásod, annál inkább mész a felsőbb tudat irányába.
0: And as less you have bhakti, and you become less and less, is again that lamp is going to finish.
1: Tehát minél nagyobb az odaadásod, annál inkább mész a spiritualitás irányába, és minél kisebb a baktid, annál kisebb lesz a földterületed.
0: And so, how one feels in the own heart.
1: Hogy érzed magad a saját szívedben?
0: It is said, lagi, lagi, sab kohi kahe, lagi nahi ligar, lagi jiske aise lag gai, ho gai arampar. Everybody said, oh, I was hurt. Oh, I was hurt by arrow.
1: Mindenki azt mondja, hogy megsértett egy nyíl.
0: But that one who, that was hurt by that one arrow, which went through heart to outside, through the hearts.
1: Akit úgy sértett meg a nyíl, hogy keresztül ment a szívem.
0: So that devotion penetrates through the hearts.
1: Úgy kell érezni, hogy az odaadás áthatol az egész szívem.
0: What a devotion.
1: Micsoda odaadás.
0: When Gurudev's darshan,
1: Gurudev a darshan,
0: or Gurudev comes,
1: amikor eljön
0: each Gurudev. And every cells of the body is happy.
1: Minden testi sejtünk boldog.
0: Recharging beautiful energy.
1: Csodás energiával töltődik fel újra.
0: Everything is vibrating.
1: Minden vibrál.
0: So this bhajan we know from Lala Nanji.
1: Ismerjük ezt a bhajant Lala Nanjitól.
0: Suno saki sat guru gar aaya kali kali harashavata he. Hey, this dalak is, you have to tight it, it's not good. You sing, yeah.
2: Sri Dipnaren Bhagavan ki jai, Sri Lala Nanji Maharaja ki jai, Swami Maheshwaranandji Vishwaguru.

0: Narayan Bhagavan ki Swami Lala Nanda Gurudeva ki Swami Maheshwaranandji Vishwa Gurudeva ki.
1: And so Mahaprabhuji said itself, let's go to the Satyaloka.
2: Mahaprabhuji maga mondta, hogy menjünk a Satyaloka.
1: Let's go and get the nectar.
2: Menjünk és kapjuk meg a nektár.
1: We are all follow the words of Mahaprabhuji.
2: Mi mindannyian Mahaprabhuji szavait.
1: We follow the Holy Guruji's words and bhajans and everything.
2: Követjük és Holy Guruji bhajanjait és szavait.
1: Try to write one bhajan yourself.
2: Próbálj te bhajant írni.
1: Yes. I will be very happy.
2: Nagyon boldog leszek.
1: To sing your bhajan.
2: Hogy elénekelhetem a bhajanodat.
1: Yes, so let's sing again next bhajan.
2: Énekeljünk még egy bhajan.
1: Dr. Shanti will sing, okay? She likes this her bhajan. And this is Chakle na musafir gund. Yes, the Shanti's favorite bhajan. So, we will see first this bhajan.
2: Elénekeljük ezt a bhajan.
1: So, my dear, we are at the time of the Christmas.
2: Kedveseim, a karácsonyi időszakát éljük.
1: And in the whole world, people remember the Jesus' birth.
2: Az egész világon az emberek Jézus születésére emlékeznek.
1: You know all more than myself.
2: Ti erről többet tudtok, mint én.
1: Because you got a teachings about Jesus.
2: Mert megkaptátok Jézusról szóló tanításokat.
1: And now is the time of the Christmas.
2: És most karácsony ideje van.
1: This is the forgiveness.
2: Ez a megbocsátás.
1: It is a time for forgiveness.
2: A megbocsátás ideje.
1: And time for understanding.
2: Megértés ideje.
1: A time for giving.
2: Az adás ideje.
1: And time for hugging.
2: És az ölelkezés ideje.
1: Not physically.
2: Nem fizikailag.
1: But mentally.
2: Mentálisan.
1: You see, there was one man.
2: Volt egy férfi.
1: Always he was hugging me so strong.
2: Aki állandóan úgy megszorongatott engem.
1: He was strong.
2: Egy erős férfi volt.
1: So he hugged me and lifted me up.
2: Áttörelt és még fel is emelt hozzá.
1: And after slowly my stomach was getting bigger.
2: És ahogy egy kicsit növekedett a hasam.
1: So, but with love, with respect.

0: Egy szeretettel, tiszteletből csinálta.
1: And he was a very loyal disciple.
0: Nagyon hűséges tanítvány volt.
1: And he was living in Linz.
0: Linzben élt.
1: Then came to Carinthian.
0: És átjött Karintiába.
1: And he unfortunately died from the heart attack.
0: Sajnos szívinfarktus.
1: But his whole family is very devoted, very loving family.
0: És az egész családja nagyon odaadó.
1: So whenever I come, he come and he was taking a look all the way up.
0: Amikor oda mentem, amikor mindig átölelt, felemelt.
1: So when I came close to him, I inhaled.
0: És amikor közelítettem hozzá, belélegeztem.
1: So I will be little lighter.
0: Hogy egy kicsit könnyebb legyek.
1: So this is the culture.
0: Ez a kultúra.
1: The Jesus time now.
0: Tehát ez Jézus ideje.
1: Forgiveness.
0: A megbocsátásé.
1: Can you forgive something?
0: Meg tudsz bocsájtani valamit?
1: Try.
0: Próbáld meg.
1: If you forgive all negative things.
0: Ha minden negatív dolgot megbocsájtasz.
1: And bring up the positive things.
0: És felhozod a pozitívokat.
1: All this winter depression.
0: Ez az egész téli depresszió.
1: And this all other kind of depression will go away.
0: És minden más depresszió elmúlik.
1: It is a practice.
0: Gyakorolni kell.
1: So forgiveness.
0: A megbocsájtás.
1: Mercy.
0: A könyörület.
1: Blessings.
0: Áldás.
1: Kindness.
0: Jóság.
1: Giving.
0: Adás.
1: Forgiveness.
0: Megbocsájtás.
1: Etc.
0: És itt tovább.
1: This is a time for this. This is a culture.
0: Ez ennek az ideje, ez
1: a
0: kultúra.
1: It is a beautiful culture.
0: Csodás kultúra.
1: But we forgotten.
0: De elfelejtettük.
1: So let's go there, Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji azt mondta, menjünk oda.
1: Have a test. When once you test that nectar, nothing is tasteful in the world.
0: Ízled meg, ha egyszer megízled ezt a nektárt, semminek nem lesz íze.
1: And that is the nectar of the supreme, the spiritual, the God.
0: A világban ez a legfelsőbb, a spiritualitás Isten nektárja.
1: Otherwise, you will try it for a while.
0: Különben próbálkozhatsz egy darabig.
1: But you can't achieve that nectar.
0: Csak azt a nektárt nem éred el.
1: Then what you say it, like a fox, the grapes are
0: sour.
1: Too sour.
0: Olyan lesz, mint a róka, aki azt mondja, hogy savanyú a szőlő.
1: But there's a person tall.
0: De van egy magas ember.
1: Like our Satyanarayan.
0: Mint a mi Satyanarayan. Lakshminarayanunk.
1: They are very tall.
0: Ők magasak.
1: And they take the grapes.
0: És fölnyúlnak a szőlőjét.
1: And it's so sweet.
0: És olyan édes.
1: Then fox said, can I test?
0: És azt mondja a róka, hogy én is megkóstolhatom.
1: Said, no.
0: És azt mondják, hogy nem.
1: You have to catch yourself.
0: Szedd le magadnak.
1: So, csak le nám musafir gundagali. Dr. Sansanti.
2: Csak le nám musafir gundagiri.
3: Oh, my harmonium.
1: Don't worry, it will come.

0: Jézusról szóló bajzsanokat, nem tudok ilyeneket énekelni.
1: But you should sing at least from 3-4 countries language.
0: De legalább 3-4 ország nyelvén énekeljünk ilyeneket.
1: So I pray to Mahaprabhuji for his divine blessing.
0: Mahaprabhujihoz imádkozom isteni áldásáért.
1: And also to Jesus.
0: És Jézushoz is.
1: To bless all of us.
0: Áldjanak meg bennünket.
1: For peace, harmony and good health.
0: Békével, harmóniával és jó egészséggel.
1: We pray for the world peace.
0: És imádkozzunk a világ békéért.
1: We pray for the forgiveness.
0: Imádkozzunk a megbocsátásért.
1: And forgive all our mistakes.
0: Hogy bocsássák meg minden hibánkat.
1: We pray to thee, O Supreme One.
0: Hozzád imádkozunk legfelsőbb.
1: And with this, now our webcast we finished.
0: Ezzel fejezzük be a webcastunkat.
1: It will be tomorrow morning about 9:30.
0: Holnap 9:30 körül lesz megint webcast.
1: And now we will have some for Christmas, something for children, some chocolate we have.
0: És a gyermekeknek van valami csokoládé karácsonyra.
1: At home children have so many toys.
0: Otthon a gyerekek annyi játékot kapnak.
1: The rooms are full.
0: Tele vannak a szobák.
1: There is no place for anything.
0: Semmi nem fér be.
1: There are so many what we call the dust fine collector.
0: Annyi porfogó van.
1: So many toys in the dust collector.
0: Annyi játék a porfogóban.
1: But the chocolate doesn't remain long.
0: De a csoki az viszont nem áll el sokáig.
1: So, all the best and wish you also all dear ones Merry Christmas.
0: A legjobbakat és kedveseim boldog karácsonyt kívánok.
1: And happy, prosperous, peaceful, healthy New Year.
0: Boldog, békés, bőséges új évet.
1: Sarve bhavantu sukhinah.

0: So message has come.
1: Az jött az üzenetben.
0: And this is who admired Beto.
1: Valakinek nagyon tetszett.
0: Jo, but Acharyaji was chanting.
1: Acharyaji zengetett.
0: The people are listening all the world.
1: Az egész világon átnézték az emberek.
0: And so, someone also sent me immediately message on my telephone.
1: Valaki küldött nekem egy üzenetet.
0: And he said.
1: Azt írja.
0: Yes, bolo. Say something.
1: Mondjad.